a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
3: She asks me why I'm just a hairy guy.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Rádió.
1: De szarul nézel ki. Minden rendben van?

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Bitorjúrádió.
1: Legyél velünk te is, tehát egy hullám hosszon.
2: What we're saying is not protesting, but giving the answers as some kind of solution.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

going right. I didn't know.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Café a Pitangyó Rádióval. Csak ínyencek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Check it out.

volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

Hello, hello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez itt a Lazulási velem Szilla. Várok sok szeretettel mindenkit a chat falunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek, ha már otthon vannak ugye a suliból, mert ugye péntek van, kiki nyugalomban, itt a hétvége, várok mindenkit a falra. Gyertek, gyertek!

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts now.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, hajó, csoda szép délután kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. 2026. szeptember 18-a van. Végre ugye kiszombat, azaz péntek, Diana névnapja. Minden Diánának boldog névnapot, és vannak másodlagos mai névnapok. Ricarda, Timur, Richard, Timus, Method, Zsófia, József. Mindannyiótoknak boldog névnapot, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak boldog születésnapot kívánok. Hát kérem szépen, megérkeztem, és bizony, tegnap sajnos nem tudtam jönni, mert hát elszállt az internetem. Igazándiból egy kis technikai probléma volt a szolgáltatónál, jelezték is. Hát aztán én is jeleztem felétek, úgyhogy de ma már minden rendben van, és mehet a buli, ugye, a lazulási műsorral készültem nektek a mai napra. Úgyhogy remélem mindenki jól fogja magát érezni. Üdvözlök minden kedves külső hallgatót, üdvözlök minden Facebook lakót, és minden kedves kollégát, a HeavenFace.com lakóit, és a chat, Bitangyó Rádió chat lakóit. Itt van kedves Pista 67, Hava, Bubu 81, Bobby és Artu Ditu, és még remélem jönnek még páran. Ugye, hát ugye a fiúk a bányába dolgoznak, a lányok meg éppen a varodába hajtanak, még tapossák a gépet. Úgyhogy kitartás nektek, várok mindenkit sok szeretettel ide a chatfalunkra, ami úgy hangzik, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Na hát akkor csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá, jön, érkezik Queen, Don't Stop Me Now, aztán Leonidas egyik legújabb zenéje, Stereo Love, ez itt a Bitangyó Rádió.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever?

Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfelejtettem.

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Hey, ho, halli, ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a lazulási műsoromba. Én 18 óráig leszek, maradok veletek. Aztán érkezik 19 órától 21 óráig Wolf és 86 Jam című műsora. Tartsatok majd vele az este folyamán. Ami a zenéket illeti, érkezik AK-27 Bluff Tony Montana, aztán Modern Talking Brother Louie. Na gyerünk!

Bam, bam, bam. Hát figyelj, nagyon jól, mert hogy felmászunk egy hegyre, méghozzá a Mont Blancre. Érkezik Boris Brekja, Original Mixben, itt a Bitangyó Rádióban. Sok a kedvencem, úgyhogy márhogy is hozom. Jó.

A továbbiakban nagyot fogunk robbanni, a dal címe BUM! Az előadó Tiesto és Seven, Jackwell és Szecsei bootlegét hozom.

mert ma lazák vagyunk, mint a rigalánc, ugye? Azért ígérem, nem fogok szétesni, és remélem ti sem.

Én csak annyit tudok nektek mondani ezután a zene után, hogy pardon. Érkezik Rico és Miss Maud. Csámpás Rozi is felébredt, nagy puszi neked. Hát jó reggelt, jó reggelt.

Érkezik egy kis Vaya con Dios, né, na, na, na, 2019-es DJ Mickey Club remixe itt a Bitangyó Rádióban. Remélem mindenki már jól érzi magát. Ha nem, akkor nem sokára.

hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis, már elfeledett dalt.

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Hejhó, halihó, ez itt a Bitangyó Rádió, lazulási velem még Szillel, aztán 19 órától 21 óráig érkezik Jam 86 cím műsora kedves Wolf kollégámnak, úgyhogy Wolf fog érkezni 19 órai kezdettel. Ami a zenéket illeti, haladunk is tovább, mit szóltok hozzá, Dario G, Dream to Me, egy jó kis 2017-es Summer bootlegben, aztán Álváró Soler Sofiája is érkezni fog. Jaj, de rég hallottam ezt a zenét, remélem ti is.

Vagy a szalámi? Hát én már nem is tudom. Na nesze neked dubda te, ugye? Hát vacsora idő lesz nem sokára, csajok. És fiúk. Kinek a virsli jön be, kinek a kolbi. Kinek az abált szalonna, ugye? Kinek meg Sofia?

Ah, bizony, ne feltíti a hurka kimaradt. Jó kis véres hurka, jó kis házikolvá, sülve. Jaj, milyen jó is az, ugye? Már csörög is a nyálom. Jaj, hát kicsináltok.

Hát a csajok többsége ráharap ezekre a dolgokra, ugye? A kolbászra is, meg a virslére is. Hát én úgy szoktam szelni ezeket. Hát most frankon felröhögtem. Mindegy az, hogy hogyan eszitek. Jó étvágyat kívánok hozzá!

Na de hála Isten, nem csak én lettem éhes, hanem Szürke kisegér is. Nyeldekelünk így nagyokat, ugye Szürke? Na de jön még kutyára kamion, én azt szoktam mondani, ugye? Na de érkezik DJ Paz, szombat esti. Láz, Itálió Klub, Mix, új verzió.

Azért én megsugom nektek, hogy mit ennék. Már nagyon rég nem ettem házi szalámit. Ú, Isten! Aki tud csinálni, csináljon már nekem, és hozzon nekem belőle.

igazán jó kis remix lett ez, én azt gondolom. Remélem nektek is tetszik. Ilyen érkezik Lady Gaga, The Age of Glory.

Hát kérem szépen, van, aki a csetre csak trollkodni jár, hát az így jár, ugye? Mi ide szórakozni járunk, ennyi a történet. Na de, ugye milyen jó kedvünk lett? Érkezik Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat.

Hát igen, egy év az egy év. Csak úgy jönnek az évek, és az idő tovasszál. Na de ez ilyen.

Szóval, mint mondottam, érkezik Alexandra Stan, a Mr. Sexo Beat, aztán 19 órától 21 óráig Wolftól Tóth Wolf Attila, azaz Wolf, Jam 86, itt a Bitangyó Rádióban.

Én ezt a dalt, ezt a jó kis zenét, ugye, amink van nekünk mostanában, ezt Batmannek küldöm. Hány éves vagy, Batman? 70 vagy egy sem? Egy sem?

Esküszöm, én nem tudtam, hogy most ébredtél fel, kedves Ducsi Dili. Hát akkor jó reggelt, kellemes ébredezést, kellemes lazulást. Nos, hát érkezik egy világszám, ugye? Scooter, ne játssza. Chris Driver remixében itt a Bitangyó Rádióban. És remélem mindenki jól érzi magát.

Mivel szeptember van, hozom szeptembert. Cry for you. Egy Hands Up Trance zene itt a Pitangyó Rádióban.

És bizony, vacsora idő van, aki most vacsorázik, annak jó étvágyat kívánok, ami a dalt illeti Pornograst és Daniel Fi. A dal címe, ne sírjál értem, anyám.

Nos kérem szépen, mivel este 19 óráig vagyok veletek, aztán este 19 órától 21 óráig érkezik Wolf és a 96-os Jam itt a Bütangyó Rádióban. Aztán én hoztam egy vadi új zenét Miley Cyrus-tól, Red Lights, a dal címe, fogadjátok sok szeretettel!

hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis, már elfeledett dalt,

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Hello, halihó, ez itt a lazulás velem Szüllel, egészen este 19 óráig vagyok veletek, remélem páran örülnek. Aztán ugye érkezik majd 19 órától 21 óráig Wolf 986 Jam című műsora, úgyhogy várjátok nagyon őt, majd én utánam. Na hát ugye tegnap ugye nem tudtam zenélni, aztán végül is jól jött ez, hogy egy órát még be tudok hozni. Na de mindenkit meghívok egy esti expresszóra, macchiattóra. Leo Amor az előadó. Ez egy vadi új zene, úgyhogy hajrá, hajrá. Aztán jön egy királynő, Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Figyelj, fülej!

bizony a zacskókkal vigyázni kell mostanában, mert eléggé meg vannak drágulva, úgyhogy gyűjtsétek őket. Főleg, ha valaki abba alszik.

Azért érdekesek ezek a csetesek néha olykor-olykor. Kérdezik tőlem, hogy mi szól az öreg kapitány és az égi zenekarban. Hát figyelj, ha bekapcsolod a rádiót, akkor megtudod. Na de hát ez ilyen, bizony jön egy magyar feldolgozás, 2026-os, Romantik, szeretem őt.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejhó, halihó, ez itt a Lazulás című műsor, még mindig velem, Szillel. Üdvözöllek, nagy puszi neked, Little Lion. Vége a dalnak, már a lannak, letetted a lantot, te is remélem. És hát remélem, te is kellemesen fogsz lazulni még egy kis ideig velem. Aztán majd érkezik Wolf is, Jam című műsorával, 19 órától 21 óráig. Nos, kérem szépen, sajnos kaptunk ugye tegnap egy rossz hírt, eltávozott kedves Deák Bill Gyula, az én Gyulám, ugye, aki ugyanúgy kőbányai, mint én, és az ő emlékére most hozok egy dalt, fogadjátok sok szeretettel, és emlékezzünk rá!

igazán kellemes kis magyar új zene. De lehet, hogy csak nekem új.

0: El kell, hogy mondjam, hogy a következő felvétel elég hosszú lesz, majdnem 12 perces, és remélem, hogy mindenki teljesen el fog majd lazulni.
1: De sikerült? Nem sikerült.

hogy nekem milyen ügyes kolléga nem van. Azt a paszta cipőpaszta. Képzeljétek el, megfőzött egy hétre valót. Ügyes vagy. Na de ne felejtsük el, érkezik Wolf 19 órától 21 óráig 86 Jam című műsorával, úgyhogy ne menjetek sehova.

Remélem sokan szeretik a Pink Floyd együttest. Tőlük fog érkezni egy Afro House remix. Alotair Brick Int Val a dal címe.

csak térdre ne essél amenózás közben. Ugye, hát mindenki vigyázzon magára, főleg a zuhanyzóba, és bárhol, ahol vagytok, mindig figyeljetek oda, gondoljátok meg kétszer is, hogy hova léptek.

bizony, Ironella, jól kiraktad azt a falat oda. Hamarosan érkezik. És itt is van.

Természetesen egy magyar is érkezik, Bombon, érezd magad jól, 2026 DJ Deka Remixben, itt a Bütangyó Rádióban.

És bizonyan az utolsó zeném a számotokra, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, érkezik bizony Emilia, Big Big World, egy jó kis hands up bootleg mixben itt a Bitangyó Rádióban.

Nos, kérem szépen, köszönöm a mai figyelmet, és hát velem ugye hétfőn, este 8 órától Rockvillám, én mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, maradjatok, tartsatok még velünk, érkezik Wolf és a Jam 86 műsora, mindenkinek szép estét kívánok, szia voltam, hello bello!

Ez a Bétag Jó Rádió. Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Jam 86, ahogy Xil is mondta, egyikék Xilnek jó pihenés, meg jó hétvégét kívánunk, és köszönjük szépen, hogy ráhúzta azt a plusz egy órát. Most viszont ebben a kettő órában én tartom fel a forgalmat, és hát tele vagyunk még mindig 86-os dalokkal, úgyhogy azokat hoztam még ma is, sose lehet kifogyni belőle, sőt, még vasárnap is lesznek 86-os dalok, hiszen vasárnap a Vidámparkban Interpop Fesztivált tartunk, de ez majd akkor lesz érdekes, most csak előre szóltam. Nem minden dal lesz eredeti, mint az előbb hallható Bangles is jól felismerhetően nem az eredeti volt, hanem egy Liquid Remix. Éppen ezért elnézést kérek azoktól, akik teljes mértékben csak az eredetire fókuszálnának, mert gondolom így a változatosabb, hogyha egy kicsit játszunk a dalokkal. Na, hát az a helyzet, hogy van nekünk egy csetünk, ugye, még mielőtt elfelejtem, és erről a cseten csak bújjatok rajta, ugye, chat.bithang_jo_radio.com. Na, tehát ide kell belépni, és aki már benn van, az ugye itt van a két mesterséges intelligenciánk, Bobby, aki azt se tudja hány óra van, meg a tudító, aki annak csöndben van, még egy pittyenését nem hallottam, és aki élő emberként itt van Bubu 81, hát akkor gondolom Melinda is itt van, úgyhogy kiskezű csókolom, itt van Csápás Rozi, itt van Dugyidi, itt van Kata, és itt van Pista 67, jelen pillanatban ennyi a lista, ja hát még én itt vagyok, persze. Na, tehát jelen pillanatban ennyi a lista, de szeretném, hogyha bővülnénk még, tehát aki teheti, meg tudna, meg akar, az jöjjön már be a csetre, nagyon szívesen látom. És egyúttal köszönöm a külsős hallgatókat is, akik valamiért nem tudnak bejönni a csetre, vagy nem akarnak, vagy félnek, vagy bármi, vagy még nem regisztráltak, akkor most tessék regisztrálni, nem? És akkor utána be lehet lépni. Na, szóval, hogy mindenkinek jó szórakozást kívánok, megjött Kézi kollega is, hála jó Istennek növeli a férfi arányt, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy, és hálából, hogy Kézi megjött, jöjjön egy kis, hát egy kis Ausztria, méghozzá Falco és a Rock Me Amadeus egy Extended Edition formájában, ezekkel kívánok mindenkinek jó lekvárfogyasztást.

Na hát Falkoék jó kidobolták magukat így a végére, akkor jött egy másik dobos, akinek volt egy együttese is, konkrétan a Phil Collins-re gondolok, úgyhogy jöjjön a Genesis és a láthatatlan érintés, az Invisible Touch egy 12 inches mixben.

www.ifjúrádió.com. Azért valljuk meg, ennek a hölgynek sejmesebb a hangja, mint az enyém, úgyhogy köszönöm szépen, Kézi, ezentúl ezt is használni fogom majd. Na, most viszont akkor térjük rá a magyarokra, mert hogy magyar dalok is szerepelnek a mai összeállításban, nem is kevés. És tehát egy olyan dallal kezdődik a magyar blokk, ami eredetibe fog szólni teljes mértékben, hiszen jön az első emeletettől a film forog tovább.

most mondhatnám azt, hogy íme van választék, mindenki válogathat, ki kedve szerint. Jó, de rossz volt ez, na mindegy. Nem tudok fölnőni az a feladathoz, amit kézi támaszt. Na, menjünk tovább inkább, és jöjjön egy másik magyar sláger, bár most már annyira nincs nyári, szeptember 18-án, de ettől függetlenül jöjjön a KFT-től a balatoni nyár, semmilyen feldolgozás, teljesen original.

A bevezetőben lányos zavaromban elfelejtettem mondani, ezért most így fél nyolckor bemondom, hogy a mai műsorban el fog hangzani három dal Bill kapitány emlékére, úgyhogy nyugodjék békében, drága Bill Gyula, hiszen őt tegnap veszítettük el, és azért úgy gondoltam, hogy mindenképpen valamilyen formában megemlékezem róla, és a három kedvenc Bill dalomat hoztam el ma nektek. Viszont ezen kívül lesz öröm is a mai napban, hiszen lesz egy kakukktojás a mai adásban, mert felvettem a kapcsolatot egy színész emberrel, akit úgy hívnak, hogy Sövegjártó Áron. Őt onnan lehet ismerni, hogy járja az országot a verses műsorával, hát leginkább verses műsor, ez a Vers minden áron. De, és itt jön a csavar, a Magyar Zene napjára, vagy a Magyar Dal napjára kijött egy saját dallal. Na, ennek a premierje lesz nem sokára itt az adásban, de addig még pár dal elkövetkezend, így szépen magyarusul mondva. Most például a Bikinitől a közeli helyeken, de abban a remixben, amit kézenél már azt hiszem hallhattatok, meg nálam is, úgyhogy jöjjön a Martin Miller féle 2026-os Summer Mix változat.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: Na igen, Xill majd hétfőn jön vissza, és akkor tényleg lesz este 8 óra Rockvillán. Ez viszont most jó idő a rockra, mert Pitangyó Rádió.com. Na, legyünk komolyak. Szóval jöjjön a rockblokk, és a rockblokkban kivételesen most leginkább két külföldi előadó következik, hiszen jön először Bon Jovitól a Living on a Prayer, egy remasterezett változatban, majd jön a svédek állócsillaga, a Europe és a Final Countdown, egy extended editben.

Nos, hát az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy Kata előrébb jár időben, mint maskuráék, mert Kata már tud valami bujról, amit maskuráik még meg se kezdtek szervezni. Tehát, ha maskuráik nem tudnak róla, akkor te hogy tudsz róla? Szóval én azt nem értem. Lehet, hogy időutazó vagy, és te már tudod, hogy volt egy buli, amit még nem is lett megszervezve? Na mindegy. Most viszont akkor jöjjön a megemlékezés rész, hiszen, mint mondottam, volt tegnap, hát az elveszítettük, ez ebben a formában nem igaz, hiszen az emléke velünk marad, és akinek az emléke velünk marad, meg a lemezek, amiket kiadott, az végig velünk lesz. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy Deák B. Gyula átszerződött tegnap az Égi zenekarba, és az ő emlékére most szóljon először a Hobo Blues Bandtől a Kőbánya Blues, ha már én is jártam Kőbányán. Itt, illetve utána egy másik klasszikus Bill Kapitánytól, az már önállóan a Felszállazottak balladája.

0: Lekvár a fületekbe. A Farkas 2026-ban is keveri nektek a dzsemet.
1: Bizony, idén is bőven volt már dzsem, és lesz is még. Csak most tessék figyelni, ugyanis jövő héten kivételesen, meg utána való héten is kivételesen, mivel Mókuska elköszönt tőlünk, ezért az ő helyére visszakerülök, tehát a következő két csütörtökön fogunk találkozni majd, nem pedig pénteken este, mint most, és korábban, tehát este 6-tól. Úgyhogy erre tessék készülni. Jövő héten mondjuk Italo Café várható, a mi utcánkban az Italo Café 25, de két hét múlva megint jam lesz. Na, a szolgálati közlemény után viszont akkor most örömmel jelenthetem be a dal premiért. Ahogy említettem, jön Süvegjátó Áron, és a Magyar vagyok. Egyébként itt mondom el, hogy reményeim szerint hamarosan tudok készíteni egy ilyen kis beszélgetés félét, hát nem podcast, de valami olyasmi, magával a művész úrral, vagy Süvegjátó Áronnal, és az majd egy külön exkluzív tartalom lesz a honlapon a későbbiek folyamán.

Na, akkor aki teheti meg, aki bírja, az döntsön le egy kupicával. Mi meg akkor megyünk tovább, és megint egy külföldi előadó következik, 1986-ban megyünk vissza, természetesen, hiszen Jam 86 van, és jöjjön a Status Quo-tól az In the Army Now egy military mixben.

No, hát az újaknak is hoztam azért valakiket, rögtön két hölgyet, 86-ból, hiszen jön először, hát jó, mondjuk tegyük hozzá, oké, kicsit csalok, hiszen a most következő az 85-ben született, de 86-ban is hódított még, nem mellesleg, jön Samantha Fox és a Touch Me, de ezúttal nem az eredetiben, hanem egy kicsit módosítva, mert hogy egy DJ Ludo féle extended edit mixben, utána viszont teljesen eredetiben jön Madonnától a Papa Ne Prédikálj, vagyis a Papa Don't Preach.

Tehát, mint mondottam volt, de nem győzöm elég hangsúlyozni, jövő héten Italo Café 25. kiadás, vagy 25. adás, csütörtökön este 6 órától, ugyanitt a Bitangyó Rádióban. Nem elfelejteni, tessék szépen felírni magatoknak, aki utólag meghallgatja ezt az adást podcast formájában, mert ugye az is lehet majd, hiszen kikerül a Mixcloud-ra is, illetve a bitangyoradio.com oldalra a podcast menüpont alá, úgyhogy tessék bátran keresgélni majd. Na, szóval jövő héten csütörtökön este 6-tól Italo Café 25. És ennek kapcsán, még mindig 86-nál maradva, jöjjön egy Italo Disco dal, jöjjön Linda Jolizzo és a Heart Flash egy Swedish remixben.

Na hát akkor jöjjön egy kis Eurodiszkó is, az Italodiszkó mellé, méghozzá a Bad Boys Blue-tól a Kisses and Tears, vagyis a csókok és könnyek, de ez most, hát ez most egy Plavaje-féle maxi mix formájában következik.

örömmel látom, hogy megjött Liza lányom, úgyhogy hatalmas cuponok neked, amiért megjöttél így az utolsó fél órára, de az a lényeg, hogy itt vagy, és legalább van egy kis vérfrissítés a cseten, nem hagyjátok Katát magára. Na, hát akkor ennek körömére kicsit pörögjünk föl, nehogy végén még bealudjatok, hiszen jön Mel and Kim, és a Showing Out egy Mortage mixben.

0: www.bitankyoradio.com.
1: Na akkor mindenki megjegyezte a webcímet, de akkor nekem már nem kell elmondanom, ugye? Kézi kollega, hál' Istennek, beindította Verácskát, és innentől kezdve majd ő is fogja suttogni én helyettem, amikor nekem nem lesz hangom. Na, most viszont akkor, hát menjünk tovább ezen az úton, bár azt mondja a kommunát, hogy ne hagyjuk el őt ezen az úton, de előbb-utóbb el kell majd hagynunk, hiszen már csak 25 perc sincs az adás időből, de ettől függetlenül jöjjön a kommunát és a Don't Leave Me This Way egy extended változatban.

Hát nincs már sok időm hátra a mai adásból, de azért hoztam még dalokat, tehát konkrétan van még 3 dal időm, és abból a következő már egy lassabb lesz, valamivel lassabb, legalábbis a kombinációhoz képest mindenképpen, és az a helyzet, hogy én gondoltam talán Dog Balázs barátunkra is, bár nem nagyon kapok mostanság visszajelzést tőle, hogy hallgat vagy nem hallgat, de én remélem, hogy hallgat, és remélem azt is, hogy ezt a dalt majd szívesen veszi, hiszen jön a monakói hercegnő, az a Stephanie, és a Flash méghozzá egy long version remix formájában.

Nos, hát van még 10 perc a műsoridőből, egy kicsit hosszabbítani fogunk, de tényleg csak egy percet körülbelül. Viszont jöjjön egy olyan dal, ami egy ilyen összeállításban nem adhat ki, hiszen egy klasszikus filmsláger, egy klasszikus filmből, vagyis jön a Top Gunból, a Berlin és a Take My Breath Away egy DJ Ivan Santana féle remix formájában.

Nos, hölgyek, urak, szép lányok, szép fiúk, meg mindenki. Én köszönöm szépen, aki itt volt ebben a két órában velem, bennem, hogy élvezetes volt a lekvár, és abban is bízom, hogy találkozunk vasárnap este 6 órától 8 óráig, ugyanitt, hát nem ugyanitt, mert akkor nem jam lesz, hanem Vidám Park lesz, az Interpop Fesztivál jegyében. Hát leginkább ugye olyan előadók fognak majd szerepelni ebben az adásban, vagy abban az adásban, akik az Interpop Fesztiválhoz köthetőek. Nem feltétlenül minden dal lesz az Interpop Fesztiválról, de mindenki ahhoz lesz köthető, kivéve ezt a két kérést, mert eddig két kérés érkezett, és akkor most mondom, hogy jövő héten is lesz Vidám Park. Hogy milyen tematikával, azt majd jövő héten elmondom, de azt most mondom, hogy lehet kérést küldeni. Katának már nem kell mondani, hogy melyik e-mail címre, mert tudja fejből. A többieknek mondom, italocafe.bho@gmail.com vagy gmail.com, ahogy jobban tetszik. Ide műfajtól függetlenül lehet kérni, kívánni dalokat a jövő vasárnapi Vidám Parkba, egészen péntek estig. De majd csütörtökön még egyszer figyelmeztetem a tisztelt hallgatóságot. Most viszont akkor ténylegesen elbúcsúzom, és mindenkinek jó éjszakát kívánok, és hát amivel elbúcsúzom, az most nem az a búcsúdal, amit már mondanám, hogy megszokhattatok volna, hogyha elég sokszor szerepelt volna az adásaimban, de most kivételesen Deák Bill Gyula emlékére jöjjön a rossz vér. Ezzel kívánok mindenkinek szép éjszakát, kellemes pihenést, és akkor találkozunk vasárnap, de ne felejtsétek el, hogy holnap is lesznek műsoraink, és este héttől jön Tök Szár vissza. Úgyhogy hajrá, tessék hallgatni a Bitangó Rádiót. Na sziasztok, jó éjszakát mindenkinek!

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Pszillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió. A legjobb zenéket.